Anadhati, dhanadhati, taganata. Tatrika dhaga dhinna, tatrika dhaga dhinna, tatrika dhaga dhinna, na na na na. Titika din din, titika din din, titika din din, ta ti ta. Dhatrika dhatrika dhatrika dhatrika dhatrika dhatrika dhatrika dhatrika dhatrika dhatrika dhatrika dhatrika dhatrika dhatrika dhatrika dhatrika dhatrika dhatrika dhatrika dhatrika dhatrika dhatrika dhatrika dhatrika dhatrika dhatrika dhatrika dhatrika dhatrika dhatrika dhatrika dhatrika dhatrika dhatrika dhatrika dhatrika dhatrika dhatrika dhatrika dhatrika dhatrika dhatrika dhatrika dhatrika dhatrika dhatrika dhatrika dhatrika dhatrika dhatrika dhatrika dhatrika dhatrika dhatrika dhatrika dhatrika dhatrika dhatrika dhatrika dhatrika dhatrika dhatrika dhatrika dhatrika dhatrika dhatrika dhatrika dhatrika dhatrika dhatrika dhatrika dhatrika dhatrika dhatrika dhatrika dhatrika dhat